0: Du hast deine Abiki Haya. Sind Kistila Wangaki Ambi. Anandambi. Odutia Chise. Shimpezi Wakba Isaki. Nuniwa. Chedaki Bibila. Hata.
1: Soupet Skoja.
0: Awi Chadali.
1: Zvolna Mizi.
0: Ushaku Hokjau.